0: Εσύ, λοιπόν, πάρω, εσύ, λοιπόν, βάζε, εσύ με μαλάτε, μπορώ μου, άντε στήκεις, άντε στάβει, άντε ζαβέ, ναι, πέθει με ότι, δε ανημάτης, ο Λούσι μη ζήβωτ, η Ιάσα πιστεύτε, ο Ιέν μου πέθει που, ότι γνωρίζα Μαρκόβιτς άντε μπόσε λίχτε τι είσαι
1: Μος
0: άσεσανε
1: Μος δάδο, τσο, χαλό
2: Ντόβερδαν Πόβοτε ο Τσέικε
1: Χαλά, ουδράτσι μου πόσρα
2: Μαμού ράδιο Ουσότσιμα
1: Zdravko Čolić, noć mi te duguje, Flamingo, Siobala i Kemal Monteno, Sarajevo, ljubav moja.
2: E, onda ćemo za Kemala Montena. Dobro. A pjesma neka bude, stani da se pozdravimo. Jel Čana to pjeva?
1: E, pa ima je Čane, da.
2: E, Čana, mislim, možda žensko mi pjeva.
1: Može,
2: ja
1: može, može, važi, bit će...
2: Hvala, prijatno.
1: Biće pozdrav, prijatno. Noćas i do vijek zbog tebe. Dok čekamo 439004 ili 439002 brojeve telefona da zazvone, kaže Snežana Divić na Facebooku, pozdrav, 3 za 3, idemo jako, Dragana Mirković, može. Halo.
2: Halo, evo mene ponovo.
1: Evo.
2: Da, Kemala Montena.
1: Uh-huh.
2: A sad neka bude pjesma Nisam te se nagledao.
1: Može.
2: I pozdravljam moju drugaricu Milicu, Bilju, Branku Popadić i teta Bosu.
1: Dobro.
2: Hvala, prijatno.
1: Važi, prijatno, pozdrav. Da mi vjeruje. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Pozdravamo studiju, pozdrav svoje djece. Ja ću za Čulića.
1: Dobro.
3: I opet neku pjesmu mi zaberi, ajde neku srdalinku. Ajde oda Nade Kopčagić.
1: Može.
3: Može, ajde,
1: može,
3: to je moja bosanka.
1: E, dobro, dobro, može, važi, pozdrav.